90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new deep.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendben lezajlott a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi tegnap. Árthat kamaszkorban a túlzásba vitt bőrápolás, a nap mellé majd felhők érkezhetnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi. A vizsgák tegnap a magyar nyelv és irodalommal kezdődtek, több mint 78 ezeren adtak számot tudásukról. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór kapcsán is szerepeltek kérdések, aztán Arany János költeményét a Tölgyek alatt című művet elemezhették a diákok. A mai matematika után holnap majd történelemből írásbeliznek a tanulók, ezután jönnek az idegen nyelvek. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 vettek részt. Minden a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban. Szabadföldön május közepétől érik a gyümölcs, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület, a tavalyi termés mennyiségre számít. Az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van.
1: Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás azonban ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint mindez bőrszárasságot, irritációt, allergiás reakciót okozhat. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő házi praktikákat. Sokat süthet a nap ma is, de később majd felhők is megjelennek az égen. Estétől a Dunántúlon már futózáporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, zápor, zivatar is jöhet, 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Kicsit visszaesik a hőmérséklet, legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

tanultam meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Elindult az idei szamóca szezon. A koraszülöttekért futottak Zalában. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a Nébih és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
3: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
2: A 2025-ös adatok alapján vármegyénk közepes kockázati besorolást kapott. Zalán kívül a szomszédos Vas és Veszprém is ebbe a kategóriába tartozik. Hamarosan ismét megrendezik a Magyar Fagylalt napját, amelyhez idén legalább 300 cukrászda és fagylaltozó csatlakozik országszerte. A résztvevő helyeken négyféle fagylalt lesz elérhető féláron. Zalából eddig egy zalaegerszegi, egy nagykanizsai, egy puszta szentlászlói és két hévízi fagyizó jelezte, hogy csatlakozik a kezdeményezéshez május 8-án. Jubilált a kultúra meghatározó fórum a Zalában. A Pannontükör 30. születésnapján a zalaegerszegi könyvtárban köszöntötték az alkotókat. A regionális művészeti lap 1995-ben indult, és azóta is a térség irodalmi, képzőművészeti és zenei életének sokszínűségét mutatja be. A szerkesztőség célja, hogy a hagyományokat megőrizve, mégis folyamatosan megújulva szólítsa meg az olvasókat. A kiadvány ma már online is elérhető, adta hírül a Vármegyei Napilap. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban, a szabadföldi termesztésből származó gyümölcs pedig május közepétől érik, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
4: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
2: A zalaegerszegi vásárcsarnokban is megjelent már a magyar fóliás eper, míg a szabadföldi termesztésűre egyelőre várni kell, írja a ZAOL. A nagykanizsai piacon a hazai gyümölcsöt a hét második felére ígérik, addig a görög szamócához lehet hozzájutni. Csak nem ezren vettek részt a jubileumi jótékonysági futáson, amelyet a koraszülöttmentő és gyermekintenzív alapítvány szervezett. A 66 kilométeres váltófutás a Zalazón járműipari tesztpálya területéről indult, és több zalai települést érintve haladt végig a dombvidéken. A mezőnyben egyéni indulók, baráti társaságok és munkahelyi csapatok is rajthoz álltak. A másodszor is célba érünk, legelszántabb résztvevői egészen Keszthelyig futottak, ahol az idei évben vadpörkölttel és édeslepénnyel várták őket, írja a zaol.hu. Országos sikert értek el a Kölcsey Ferenc gimnázium tanulói. A zalaegerszegi intézmény két csapata is bejutott a tudományos és innovációs olimpia döntőjébe. A több mint 500 nevezőt felvonultató versenyen egy részletes pályamunkával és egy rövid bemutató videóval kellett bizonyítaniuk a diákoknak. Az egyik csapat egy napelemes növénytermesztő rendszert, a másik pedig egy hordozható légköri vízkinyerő berendezést fejlesztett. A döntőt május végén rendezik Budapesten. Retro autóbusszal érkezett Zalaszentgrótra a majális vendége, a közúti közlekedés emlékekért alapítvány csapata. A legendás típus sokakat visszarepített a múltba, a nosztalgia utazás az esemény egyik legnépszerűbb programeleme lett. A május 1-i programon a klasszikus Icarus élményt egy olyan járművel lehetett átélni, amely több mint 2 évtizeden át szolgált a közösségi közlekedésben, mondta el rádiónknak Kanizsai Máté, a szervezet alapítója.
5: Ez egy próbálkozás volt az Icarus részéről a korábbi típusokat megújítani, új típus kifejlesztésére nem költeni és így értékesíteni. Úgyhogy ezek az autóbuszok különükben laikus számára is felismerhető, belterében például teljes mértékben a klasszikus Icarus élményt hozza. Az alapítványban tulajdonképpen mindenki valamilyen tömegközlekedési vállalatnál dolgozik. Adó 1%-on keresztül az autóbusz felújítására, kiállításokra és a hasonló, mint például most Zalaszentgróton a felvonuláson való részvételben be tudjuk csatornázni a költségeket.
2: A már elérhető járatok mellett újabb balatoni kikötők kapcsolódtak be a menetrendbe. Az első májusi hétvégén már Balatongyörök, Balatonmária fürdő és Szigliget is indított hajókat. Pünkösdre tovább bővül a kínálat, így a május rendkívül erős forgalmat hozhat, tudtuk meg Weigl Gábortól, a Bahart vezérigazgatójától.
6: Az elmúlt években folyamatosan emelkedett az utasaink száma nagy-nagy örömünkre, és nem csak az utasszámunk emelkedik, hanem a különböző egyéb utas visszajelzések, próbavásárlások, vagy éppen utas elégedettségi felmérések is azt mutatják, hogy az utasaink egyre inkább elégedettek, és egy jó magas színvonalú szolgáltatást találnak a hajóinkon, úgyhogy az van, hogy a gazdasági eredmények mellett ez is nagy öröm, és hogyha egy kicsit távolabbra tekintünk vissza, akkor azt látjuk, hogy 2023-ról a 25-re, tehát a tavaly évre közel 25%-kal növekedett a személyhajózásban az utasszámunk.
2: Helikopterrel próbálták megvédeni a termést a fagy ellen egy zalaszántói gyümölcsösben. A május 1-ére virradó éjszakán -2 fok alá süllyedt a hőmérséklet, ami védekezésre kényszerítette a termelőket. A Heliforce helikopterét vetették be, amely a melegebb felső légrétegeket keverte össze a hideg levegővel, így csökkentve a fagykárt. Szükség esetén füstöléssel is védekeznek, amely védőréteget képez a növények felett. A termelők szerint a kiesés elkerülhetetlen, de bíznak benne, hogy a termés nagy része megmarad, és jó minőségű gyümölcsöt tudnak majd betakarítani, olvasható a Zaolon. Korszerű hűtő-fűtő berendezéssel bővült a Zalavár megyei Szent Rafael Kórház szívsebészeti osztálya. A több mint 21 millió forint értékű eszköz a műtétek biztonságát növeli és a betegek gyógyulási esélyeit is javítja. A berendezés a modern szívsebészet egyik alapvető eszköze. Segítségével a beavatkozások során szabályozzák a páciens test hőmérsékletét, ami kulcsfontosságú az életmentő műtéteknél. A fejlesztés a Zalai Szívgyógyászatért Alapítvány támogatásával valósult meg a Vármegye székhelyen, adta hírül a Zaol. Ma megnövekszik felettünk a felhőzet, de csapadék nem várható. Holnaptól azonban záporokra, elszórtan zivatarokra készülhetünk. A nappali maximum hőmérséklet 23-25 fok lehet, éjjel átlagosan 12 fokig hűl a levegő.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép jó reggelt kívánok, 26.05.05, május 5, tehát kedd. Sok boldogságot kívánok a névnapos Györgyiknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 50 Cent, a Compact Disco és George Michael az első 3 előadó. Zenéljünk egy picit a sok friss, hasznos info után. 10 perccel múlt 6 óra. Jó reggelt, Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Best FM-ben a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, május 5-én, kedden. Ma van a készhigiénés világnap, illetve a nemzetközi szülésznő bába nap, és a mozgássérültek esélyegyenlőségének napja is. Akinek van Györgyi nevű vagy szülinapos ismerőse, köszöntheti ma reggel is nálunk. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Én pedig már indítom is a következőt a 90-es és 2000-es évekből. Jön a Give It To Me Timbalandtől, Nelly Furtadótól és Justin Timberlake-től a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma már több és vastagabb fátyol felhő szűrheti a napsütés, de esni még nem fog. 24-29 fokra készülhetünk. Részletek és friss infók a hírekben, fél hét után pedig már a hétvégére kacsingatunk Michael Gray-el, The Weeknd!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fordam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, már készülnek a zalai vendéglátósok a fagyi napra. A Pannon tükör jubileumát ünnepelték Egerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: A 2025-ös adatok alapján vármegyénk közepes kockázati besorolást kapott. Zalán kívül a szomszédos Vas és Veszprém is ebbe a kategóriába tartozik. Hamarosan ismét megrendezik a Magyar Fagylalt napját, amelyhez idén legalább 300 cukrászda és fagylaltozó csatlakozik országszerte. A résztvevő helyeken négyféle fagylalt lesz elérhető féláron. Zalából eddig egy zalaegerszegi, egy nagykanizsai, egy puszta szentlászlói és két hévízi fagyizó jelezte, hogy csatlakozik a kezdeményezéshez május 8-án. Jubilált a kultúra meghatározó fórum a Zalában. A Pannon tükör 30. születésnapján a zalaegerszegi könyvtárban köszöntötték az alkotókat. A regionális művészeti lap 1995-ben indult, és azóta is a térség irodalmi, képzőművészeti és zenei életének sokszínűségét mutatja be. A szerkesztőség célja, hogy a hagyományokat megőrizve, mégis folyamatosan megújulva szólítsa meg az olvasókat. A kiadvány ma már online is elérhető, adta hírül a Vármegyei Napilap. Ma megnövekszik felettünk a felhőzet, de csapadék nem várható. Holnaptól azonban záporokra, elszórtan zivatarokra készülhetünk. A nappali maximum hőmérséklet 23-25 fok lehet, éjjel átlagosan 12 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ébreszt FM-ben a legjobb zenék. Május 5-én kedden nyugat felől már vastagabb fátyol felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, amelyek szűrhetik a napsütést, keleten estig ugyanakkor derült marad az ég. Esni ma még nem fog, 24-29 fokot mérhetünk, holnap már lehet egy-egy zápor, akár zivatar sem kizárt, és csütörtökön is erre lehet készülni, közben marad a 23-28 fok körüli maximum. Végül is a hőmérsékletek alapján mondhatjuk, hogy itt a nyár, és az éterben is igaz ez, hiszen jön az ATB és a The Summer a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó készülődést kívánok. Meghallgatjuk május 5-e friss híreit, a következő fél órában pedig biztosan forog Fatboy Slim slágere. És zenél a Back to Black is. Telefon SMS Viber. Rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elindult az idei szamóca szezon, a koraszülöttekért futottak Zalában, döntőbe jutottak a Kölcseisek az innovációs olimpián. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Elindult az idei szamóca szezon, a fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban, a szabadföldi termesztésből származó gyümölcs pedig május közepétől érik, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát, sajnos a hideg, főleg a keleti ország részbe idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
1: A zalaegerszegi vásárcsarnokban is megjelent már a magyar fóliás eper, míg a szabadföldi termesztésűre egyelőre várni kell, írja a ZAOL. A nagykanizsai piacon a hazai gyümölcsöt a hét második felére ígérik, addig a görög szamócához lehet hozzájutni. Csaknem ezren vettek részt a jubileumi jótékonysági futáson, amelyet a koraszülöttmentő és gyermekintenzív alapítvány szervezett. A 66 kilométeres váltófutás a zalazóni járműipari tesztpálya területéről indult, és több zalai települést érintve haladt végig a dombvidéken. A mezőnyben egyéni indulók, baráti társaságok és munkahelyi csapatok is rajthoz álltak. A másodszor is célba érünk, legelszántabb résztvevői egészen Keszthelyig futottak, ahol az idei évben vadpörkölttel és édeslepénnyel várták őket, írja a zaol.hu. Országos sikert értek el a Kölcsey Ferenc gimnázium tanulói. A zalaegerszegi intézmény két csapata is bejutott a tudományos és innovációs olimpia döntőjébe. A több mint 500 nevezőt felvonultató versenyen egy részletes pályamunkával és egy rövid bemutató videóval kellett bizonyítaniuk a diákoknak. Ma megnövekszik felettünk a felhőzet, de csapadék nem várható. Holnaptól azonban záporokra, elszórtan zivatarokra készülhetünk. A nappali maximum hőmérséklet 23-25 fok lehet, éjjel átlagosan 12 fokig hüllal.

0: Hívjon minket! Üzenjen! Üzenjen! 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok! 26.05.05, ez a mai dátum, május 5. kedd. A Györgyiknek kívánok már is boldog névnapot, és Isten éltesse a szülinaposokat is. A Basement Jacks kezd már is good luck, hadugó baleset van, várom az infót, 20-as, 55-55-155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Május 5-én, azon a napon, amelyen 65 évvel ezelőtt az első amerikai űrhajós Alan Shepard Jr. haditengerész parancsnok kilépett a világűrbe. Az űr után pedig vissza az időben a 90-es és 2000-es évekhez. Jön Beyoncé és az Irreplaceable a Besten. Jó reggelt!

0: Ezt FM, a legjobb zenék. 24-29 fok, nyugat felől már több és vastagabb fátyolfelhő érkezhet. Az esernyők viszont ma még nem fognak kelleni. Holnap-holnap után már zápor, zivatar is lehet, közben marad a meleg. Még több időjárás jelentés és friss infók a hírekben, aztán a Stereo MC-z érkezik a Connected-del. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Retro busz hódította meg a majálist az Alaszentgróton, elindult a hajózási nagyüzem a Balatonon, helikopterrel védekeztek a fagy ellen egy zalai gyümölcsösben. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendirékát hallják. Retro autóbusszal érkezett Zalaszentgrótra a majális vendége, a Közúti Közlekedés Emlékekért Alapítvány csapata. A legendás típus sokakat visszarepített a múltba, a nosztalgia utazás az esemény egyik legnépszerűbb programeleme lett. A május 1-i programon a klasszikus Icarus élményt egy olyan járművel lehetett átélni, amely több mint 2 évtizeden át szolgált a közösségi közlekedésben, mondta el rádiónknak Kanizsai Máté, a szervezet alapítója.
2: Ez egy próbálkozás volt az Icarus részéről a korábbi típusokat megújítani, új típus kifejlesztésére nem költeni és így értékesíteni. Úgyhogy ezek az autóbuszok különükben laikus számára is felismerhető, belterében például teljes mértékben a klasszikus Icarus élményt hozza. Az alapítványban tulajdonképpen mindenki valamilyen tömegközlekedési vállalatnál dolgozik. Adó 1%-on keresztül az autóbusz felújítására, kiállításokra és a hasonló, mint például most az Alaszentgróton a felvonuláson való részvétel. Be tudjuk csatornázni a költségeket.
1: A már elérhető járatok mellett újabb balatoni kikötők kapcsolódtak be a menetrendbe. Az első májusi hétvégén már Balatongyörök, Balatonmária fürdő és Szigliget is indított hajókat. Pünkösdre tovább bővül a kínálat, így a május rendkívül erős forgalmat hozhat, tudtuk meg Weigl Gábortól, a Bahart vezérigazgatójától. Helikopterrel próbálták megvédeni a termést a fagy ellen egy zalaszántói gyümölcsösben. A május 1-ére virradó éjszakán -2 fok alá süllyedt a hőmérséklet, ami védekezésre kényszerítette a termelőket. A Heliforce helikopterét vetették be, amely a melegebb felső légrétegeket keverte össze a hideg levegővel, így csökkentve a fagykárt. Szükség esetén füstöléssel is védekeznek, amely védőréteget képez a növények felett. A termelők szerint a kiesés elkerülhetetlen, de bíznak benne, hogy a termés nagy része megmarad, és jó minőségű gyümölcsöt tudnak majd betakarítani, olvasható a Zaolon. Ma megnövekszik felettünk a felhőzet, de csapadék nem várható. Holnaptól azonban záporokra, elszórtan zivatarokra készülhetünk. A nappali maximum hőmérséklet 23-25 fok lehet, éjjel átlagosan 12 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, 26.05.05, azaz május 5. kedd. Sok boldogságot a névnapos Györgyiknek és a szülinaposoknak is. 65 éve a mai napon az első amerikai űrhajós Alan Shepard Jr. haditengerész parancsnok kilépett a világűrbe. Nyolcvannégy éve ezen a napon született Bújtor István színész, rendező, vitorlás versenyző Bud Spencer magyar hangja. ...1983-ban ugyanezen a napon született Henry Cavill, brit színész, igazán ismerté Superman alakítása tette. 1943-ban ezen a napon született Michael Palin, angol színész, a Monty Python csoport tagja, a több ismeretterjesztő film készítője. Always look on the bright side of life. Ma 38 éves Adele, Oscar, Golden Globe, valamint 15-szörös Grammy-díjas angol énekesnő, zenész, dalszerző. Mörá! 1989-ben ezen a napon született Chris Brown, akire remélhetőleg nem csak Rihannának kiosztott pofonja miatt emlékszünk. A sort pedig a 81-es születésű brit énekes dalszerző Craig David zárja. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! 5 kilométeres a dugó az M3-ason Budapest felé, ugyanis a Bagnál kiépített terelésben lerobbant valaki. Sokan próbálnak a 3-as főúton kerülni, a Szód belterületén egy picit feltorlódott az is. Ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, ezekből még több, már mint infóból jönnek a hírek. 8 után visszahozza a 2000-es éveket a United. A 90-es évekbe pedig Lisa Stansfield-el kirándulunk. Még egyszer jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó készülődést, nagy kalappal az érettségizőknek. Rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, már készülnek a zalai vendéglátósok a fagyi napra. A Pannon tükör jubileumát ünnepelték Egerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: A 2025-ös adatok alapján vármegyénk közepes kockázati besorolást kapott. Zalán kívül a szomszédos Vas és Veszprém is ebbe a kategóriába tartozik. Hamarosan ismét megrendezik a Magyar Fagylalt napját, amelyhez idén legalább 300 cukrászda és fagylaltozó csatlakozik országszerte. A résztvevő helyeken négyféle fagylalt lesz elérhető féláron. Zalából eddig egy zalaegerszegi, egy nagykanizsai, egy puszta szentlászlói és két hévízi fagyizó jelezte, hogy csatlakozik a kezdeményezéshez május 8-án. Jubilált a kultúra meghatározó fórum a Zalában. A Pannon tükör 30. születésnapján a zalaegerszegi könyvtárban köszöntötték az alkotókat. A regionális művészeti lap 1995-ben indult, és azóta is a térség irodalmi, képzőművészeti és zenei életének sokszínűségét mutatja be. A szerkesztőség célja, hogy a hagyományokat megőrizve, mégis folyamatosan megújulva szólítsa meg az olvasókat. A kiadvány ma már online is elérhető, adta hírül a Vármegyei Napilap. Ma megnövekszik felettünk a felhőzet, de csapadék nem várható. Holnaptól azonban záporokra, elszórtan zivatarokra készülhetünk. A nappali maximum hőmérséklet 23-25 fok lehet, éjjel átlagosan 12 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És a matek érettségi napján egy igazi paradoxon hárman párban a United-tól. Nem sokára Ékon kezdi az órát a Lollival. Hello, jó reggelt kívánok! 6 perccel múlt 8. Maxim Levente vagyok. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Jön nem sokára még Kenny Williams és a Black Eyed Peas is.
0: Best

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Best FM-ben a legjobb zenék. A forgalom képe a szokásos reggeli, 8:45 körüli. Egy fokkal enyhébb talán, érettségi szünet van, ugye? Akik nem érettségiznek, inkább kirándulni mennek. Nem tudok különösebben nagy dugóról és balesetről sem, ha más a helyzet, meg lehet írni 0620 55 55 155. Találkozzunk félúton, ez már a Black Eyed Peas 2009-es slágerének címe. Jön a Meet Me Halfway a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, május 5-én kedden a napi melegrekord 1945-ben született. Kaposváron mérték 33,4 Celsius fok volt, ami túl meleg. Coolio dalának is ugyanez a címe, Too Hot. A legfrissebb hírek után ezzel megyünk tovább. Előjáróban annyit, hogy ez a melegrekord ma nem kerül veszélybe. 27 fok körül alakul a maximum, esni ma még nem fog, holnaptól már eshet. Részletek a hírekben, aztán jönnek újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elindult az idei szamóca szezon, a koraszülöttekért futottak Zalában, döntőbe jutottak a kölcseisek az innovációs olimpián. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Elindult az idei szamóca szezon, a fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban, a szabadföldi termesztésből származó gyümölcs pedig május közepétől érik, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát, sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
1: A zalaegerszegi vásárcsarnokban is megjelent már a magyar fóliás eper, míg a szabadföldi termesztésűre egyelőre várni kell, írja a ZAOL. A nagykanizsai piacon a hazai gyümölcsöt a hét második felére ígérik, addig a görög szamócához lehet hozzájutni. Csak nem ezren vettek részt a jubileumi jótékonysági futáson, amelyet a koraszülöttmentő és gyermekintenzív alapítvány szervezett. A 66 kilométeres váltófutás a zalazóni járműipari tesztpálya területéről indult, és több zalai települést érintve haladt végig a dombvidéken. A mezőnyben egyéni indulók, baráti társaságok és munkahelyi csapatok is rajthoz álltak. A másodszor is célba érünk, legelszántabb résztvevői egészen Keszthelyig futottak, ahol az idei évben vadpörkölttel és édeslepénnyel várták őket, írja a zaol.hu. Országos sikert értek el a Kölcsey Ferenc gimnázium tanulói. A zalaegerszegi intézmény két csapata is bejutott a tudományos és innovációs olimpia döntőjébe. A több mint 500 nevezőt felvonultató versenyen egy részletes pályamunkával és egy rövid bemutató videóval kellett bizonyítaniuk a diákoknak. Ma megnövekszik felettünk a felhőzet, de csapadék nem várható, holnaptól azonban záporokra, elszórtan zivatarokra készülhetünk. A nappali maximum hőmérséklet 23-25 fok lehet, éjjel átlagosan 12 fokig hűl le a levegő.

0: Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Alig maradt pár percünk 9 óráig. Jó reggelt kívánok, május 5-e, 2 friss hírei után. Érek el a következő órában, Karamell.
2: Láttam!
1: És jön egy kis bíztatás az érettségizőknek a Sweetbox-tól. Minden rendben lesz, everything's gonna be alright. Yeah. 0620-55-55-155 telefon SMS Viber. Ha a dugó baleset van, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Retro busz hódította meg a Majálist Zalaszentgróton. Elindult a hajózási nagyüzem a Balatonon. Helikopterrel védekeztek a fagy ellen egy zalai gyümölcsösben. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Retro autóbusszal érkezett Zalaszentgrótra a Majális vendége, a közúti közlekedés emlékekért alapítvány csapata. A legendás típus sokakat visszarepített a múltba, a nosztalgia utazás az esemény egyik legnépszerűbb programeleme lett. A május 1-i programon a klasszikus Icarus élményt egy olyan járművel lehetett átélni, amely több mint 2 évtizeden át szolgált a közösségi közlekedésben, mondta el rádiónknak Kanizsai Máté, a szervezet alapítója.
2: Ez egy próbálkozás volt az Icarus részéről a korábbi típusokat megújítani, új típus kifejlesztésére nem költeni és így értékesíteni. Úgyhogy ezek az autóbuszok különükben laikus számára is felismerhető, belterében például teljes mértékben a klasszikus Icarus élményt hozza. Az alapítványban tulajdonképpen mindenki valamilyen tömegközlekedési vállalatnál dolgozik. Adó 1%-on keresztül az autóbusz felújítására, kiállításokra és a hasonló, mint például most Zalaszentgróton a felvonuláson való részvétel. Be tudjuk csatornázni a költségeket.
1: A már elérhető járatok mellett újabb balatoni kikötők kapcsolódtak be a menetrendbe. Az első májusi hétvégén már Balatongyörök, Balatonmária fürdő és Szigliget is indított hajókat. Pünkösdre tovább bővül a kínálat, így a május rendkívül erős forgalmat hozhat, tudtuk meg Weigl Gábortól, a Bahart vezérigazgatójától. Helikopterrel próbálták megvédeni a termést a fagy ellen egy zalaszántói gyümölcsösben. A május 1-ére virradó éjszakán -2 fok alá süllyedt a hőmérséklet, ami védekezésre kényszerítette a termelőket. A Heliforce helikopterét vetették be, amely a melegebb felső légrétegeket keverte össze a hideg levegővel, így csökkentve a fagykárt. Szükség esetén füstöléssel is védekeznek, amely védőréteget képez a növények felett. A termelők szerint a kiesés elkerülhetetlen, de bíznak benne, hogy a termés nagy része megmarad, és jó minőségű gyümölcsöt tudnak majd betakarítani, olvasható a Zaolon. Ma megnövekszik felettünk a felhőzet, de csapadék nem várható. Holnaptól azonban záporokra, elszórtan zivatarokra készülhetünk. A nappali maximum hőmérséklet 23-25 fok lehet, éjjel átlagosan 12 fokig hűl a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Blast FM, a legjobb zenék. Imi jelezte korábban, hogy baleset történt a 77-es főúton Tapolca térségében. Félpályás zárás mellett halad a forgalom, és baleset történt a 2-es főút Váci szakaszán is a 35-ös kilométernél. Szintén félpályás zárás van. Jó utat, ha dugó baleset van. A 0620 55 55 155-re várom az infót. Dalunis Agatha Pajban itt. Ez a folytatás a Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. A Red Hot Chili után egy hír erejéig egy másik legenda, a Guns N' Roses, akik kirobbanó erővel tértek vissza a színpadra, és egyben hivatalosan is elindították 2026-os turnéjukat, amely egyben több mint 40 éves pályafutásukat is ünnepli. A zenekar április 30-án Floridában nyitotta meg új koncertsorozatát, ahol a rajongók hatalmas lelkesedéssel fogadták őket. Most pedig Amy Winehouse érkezik, és a Tears Dry on the Road a Besten.

Best FM, a legjobb zenék, egy kis ízelítő az eső hangulatából, amelyre holnap, de legnagyobb eséllyel a héten csütörtökön számíthatunk, akkor a maximum is visszaesik 20 fok környékére. Ma még 23-28 fok között alakul a maximum. És akkor 3-2-1 eső, Eminem, Dido, Stan a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 10 után jön majd az idei Sziget Fesztivál 0. napjának egyik sztárja, a Morcsiba. A 90-es és 2000-es éveket pedig majd a Unique-kal is felidézzük. Pillanatokon belül az is kiderül, hogy milyen időre készülhetünk ma és a következő napokban, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért. Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
5: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, már készülnek a zalai vendéglátósok a fagyi napra. A Pannon tükör jubileumát ünnepelték Egerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: A 2025-ös adatok alapján vármegyénk közepes kockázati besorolást kapott. Zalán kívül a szomszédos Vas és Veszprém is ebbe a kategóriába tartozik. Hamarosan ismét megrendezik a Magyar Fagylalt napját, amelyhez idén legalább 300 cukrászda és fagylaltozó csatlakozik országszerte. A résztvevő helyeken négyféle fagylalt lesz elérhető féláron. Zalából eddig egy zalaegerszegi, egy nagykanizsai, egy puszta szentlászlói és két hévízi fagyizó jelezte, hogy csatlakozik a kezdeményezéshez május 8-án. Jubilált a kultúra meghatározó fórum a Zalában. A Pannon tükör 30. születésnapján a zalaegerszegi könyvtárban köszöntötték az alkotókat. A regionális művészeti lap 1995-ben indult, és azóta is a térség irodalmi, képzőművészeti és zenei életének sokszínűségét mutatja be. A szerkesztőség célja, hogy a hagyományokat megőrizve, mégis folyamatosan megújulva szólítsa meg az olvasókat. A kiadvány ma már online is elérhető, adta hírül a Vármegyei Napilap. Ma megnövekszik felettünk a felhőzet, de csapadék nem várható. Holnaptól azonban záporokra, elszórtan zivatarokra készülhetünk. A nappali maximum hőmérséklet 23-25 fok lehet, éjjel átlagosan 12 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És a sok ötös, 0505, ez a mai dátum, és 5 perccel múlt 10 óra. Hello, jó utat, jó munkát kívánok! Május 5-én, kedden tehát, sok boldogságot a névnaposoknak, ők ma a Györgyik, és Isten éltessen minden szülinapost is. Király Viktor és a Fire indítja az órát, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Rockfest FM a legjobb zenék. Nem kívánok részese lenni a rock and roll hírességek csarnokának. Többet tettem a rock and rollért, mint az ottani bohócok fele együttvéve. Nyilatkozta korábban Liam Gallagher, az Oasis frontembere. Ettől függetlenül úgy tűnik, akár akarja, akár nem, őt is beiktatják idén a hírességek csarnokába. A Britpop egyik megkerülhetetlen himnuszával, a Wonderwall-lal ők folytatják kedd délelőttől.

0: Best FM, a legjobb zenék, aktuális közlekedési infók. Az M3-ason Mogyoród és az M31-es között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között. A főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtó zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. És dolgoznak az M7-esen és a Velencei tó térségében, felújítják a burkolatot az 50-es és a 60-as kilométer között, a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agárd csomópont mindkét oldalon használható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Nyárias meleg lesz holnap, holnap után viszont az esernyőkre is szükség lehet. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a legfrissebb hírek, a délelőtt utolsó órájában pedig hozom majd Lady Gaga-t.

0: És a fesztivál szezonra hangolódunk a jetlaggel. Élek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber, ha a dugó baleset van, várom a közlekedési infót.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Matematikából vizsgáznak ma az érettségizők. Haláros tűzeset történt Nógrádban, földrengés volt Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Zajlik a matek érettségi, több mint 79 ezeren vizsgáznak. Középszinten exponenciális, függvényes és gráfos feladatot is kaptak a diákok. 3 órájuk van a 2 részből álló írásbeli megoldására, az emelt szintű dolgozatra 4 óra áll rendelkezésre. Az érettségi szezon tegnap a magyar nyelv és irodalom vizsgákkal kezdődött, holnap a történelem, majd az idegen nyelvi írásbelik következnek. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban egyébként 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Halálos lakástűz történt Nógrádban. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy társasházi lakásban keletkezett tűz Bátony terenyén. A nappaliban felhalmozott hulladék kapott lángra. A tűzoltók az erkéről és a bejárati ajtóból oltották a tüzet, de az ott élő idős ember életét nem lehetett már megmenteni. A társasház többi lakására nem terjedtek át a lángok. Vizsgálják az eset részleteit. Itt a szamóca szezon. Kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly amint egy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
1: Földrengés volt hajnalban Horvátországban. A 4,1-es erősségű földmozgás Esztéktől 30 kilométerre a Kopácsi rét térségében történt hajnali 2:30 után, közölte a horvát szeizmológiai szolgálat. A rengést Szerbiában és Magyarországon is érezni lehetett, károkról és sérültekről nem érkeztek hírek. Napos idő lesz, csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sok felé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet, és szórványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó munkát, jó utat kívánok! Mellé hozom a legjobb zenéket, az elsőt Artful Dodger-től és Romina Johnson-tól, Moving Too Fast. Jön Bryan Adams Messi-vel, itt lesz a Brand New Heavies, Mary J. Blige és a Dead Punk is. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Akinek van közlekedési infója vagy Györgyit szülinapos ünnepelne, hívjon vagy írjon. Max M. Levente vagyok. Ez pedig a
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Néha, az a Sometimes a címe a következőnek. A Brand New Heavies folytatja nálunk, sokkal kiszámíthatóbb a heti menetrend a Night Shift-ben. Ha kedd, akkor Funky DJ Hangyától, előtte pedig 6 és 7 között a házigazdától, White Boytól is, itt a Best FM.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési info autómentős Feritől. M3 Vásárosnamény felé 60-nál íg egy kamion, úgyhogy teljes pályazár van, a 60-i csomóponton keresztül lehet kerülni, de már ott elkezdtek feltorlódni az autók, úgyhogy aki nem szeretne belefutni ebbe az instant kialakult torlódásba, az már kerekharasznál hagyja a pályát. Köszi Feri, jó utat!

0: Best FM a legjobb zenék. Elkezdődtek az írásbeli matek érettségik ma reggel. A diákok többek között exponenciális függvénnyel és gráfokkal kapcsolatos feladatokat kaptak. A több mint 79 ezer vizsgázónak középszinten 180 perc, emelt szinten 240 perc áll rendelkezésre a dolgozatok megírásához. Sok sikert mindenkinek a holnapi töri érettségihez is. Itt a Besten az óra végig szól még Kenny Dope és a The Bucketheads közös a The Bomb, jön a Valmar, Szikora Róbertel és Beyoncé is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül itt a dél, úgyhogy átadom a stafétát Majoros Ritának, aki Sophie Alice Baxter Murder on the Dance Floor című slágerével indítja a délutánt. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új elnököt választott a Magyar Tudományos Akadémia. Nehéz fém kioldódás miatt hívtak vissza poharakat, keresik a kedvenc tesi tanárokat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. Pósfai Mihály geológus, akadémikus, egyetemi tanár tölti be a tisztséget mostantól a Tudostestület 200. közgyűlésén hozott döntése alapján. A poszton Frany Tamás neurobiológust váltja, aki 2020 óta két perióduson át volt az MTA elnöke. A Magyar Tudományos Akadémia tisztségviselőit 3 évre választják, és csak egyszer lehet újra választani őket. Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 vettek részt. Minden a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Már csaknem 700 000 rendelkeztek a neten adójuk 1+1%-áról. A NAV e-SZIA felületén az is látszik, hogy 190 000 már megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2 100 000 éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetségprogramhoz. Nehéz fém kioldódás miatt kell visszahívni a piacról mintás vizes poharakat. A Flying Tiger több Kínában gyártott terméke Dánián keresztül került az üzletekbe. A Fogyasztóvédelmi Hatóság az Európai Riasztási Rendszeren kapott jelzést a határérték feletti kadmium és ólom kioldódásáról. Ezek a nehéz fémek hosszú távon egészségkárosodást okozhatnak. Az érintett termékek listáját az MKFH honlapján találják. Már lehet szavazni az év kedvenc testnevelő tanáraira. Országosan mintegy 11 000 jelölés futott be 1800 tanárra. Közülük választott ki a Magyar Diák Sportszövetség megyénként legfeljebb 3x5 főt, akikre szavazni lehet 3 kategóriában. A vármegyei és budapesti fordulókat az országos szavazás követi. Napos idő lesz, csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sok felé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet, és szorványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Tavaszi kedvet kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, és szép délutánt nagy sebességgel és lendülettel bevágtam ide magam a mikrofon mögé, hogy még jó étvágyat tudjak kivenni az ebédelőknek, tudják ma is egyenek valami desszertet. Valahol valakinek úgyis születésnapja van, úgyhogy ünnepeljük meg, vagy üzenjenek neki ma rajtam keresztül, és hallgassunk isteni zenéket. Sophie Lis Bexor már indul is.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Csodás napsütéses délutánt kívánok mindenkinek, és azt kívánom, hogy töltsék velem és a remek slágerek társaságában. Nagyon-nagyon remélem, hogy tényleg pár órát, vagy legalább pár percet együtt tudunk tölteni, és egyszerűen csak élvezni tudjuk a legjobb zenéket. Hozok azért rengeteg érdekességet is, úgyhogy mindenképpen maradjanak velem, közlekedési információkat, meg mindenféle infót, úgyhogy szerintem érdekes és érdemes lesz velem tartani a mai délutánon. Mozi ajánlóval is készültem, és napkérdésével is, úgyhogy lesz miről csemegéznünk. Előtte még hallgassuk meg a repülők dalát. Jön a Tour de France, most pedig a Fragma a Best FM-en. Szép napot!

0: Best FM a legjobb zenék, ma délután is legyünk utitársak, szóval, hogyha járnak kelnek az ország útjain is van információjuk, megköszönöm, ha felhívnak vele, a számunk 0620-55-55-155. Kigyulladt egy kamion az M3-ason Vásárosnamény felé 60-nál, az 55-ös kilométernél a pályaoldalt le is zárták, úgyhogy kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet. A terelést építenek ki a folytatásban is az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán. A 91-es kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, és most jelen pillanatban is legalább 2 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez még egyszer a számunk, ha bárkinek infója van. Megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív. Jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Igazi felejthetetlen nyári muzsika ez volt, a Fiesta is a Jött veled a nyár. A folytatásban érkezik a Bieber's.
2: Elmúlik az éj, de holnap belefér, hogy összerakjuk mind. Bármi történt, már megtörtént.
1: Előtte még meghallgatjuk egy órakor, pár perc múlva a legfrissebb híreket, aztán jön majd a Backstreet Boys is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Véget ért a matekírásbeli, holnap a történelem következik. Új elnököt választott a Magyar Tudományos Akadémia, a nélkülözőknek gyűjtenek élelmiszert. Villányi Eszter vagyok. Túl vannak a matematika írásbelin az érettségizők. Középszinten több mint 71.500-an, emelt szinten mintegy 8.300-an vizsgáztak. A középszintű feladatsorban egyebek mellett volt másodfokú egyenlet és függvényelemzés, de a gráfokról is kaptak kérdést a diákok. Holnap a történelem írásbelivel folytatódik az érettségi, csütörtökön angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. Pósfai Mihály geológus, akadémikus, egyetemi tanár tölti be a tisztséget mostantól, a Tudóstestület 200. közgyűlésén hozott döntése alapján. A poszton Frany Tamás neurobiológust váltja, aki 2020 óta két perióduson át volt az MTA elnöke. A Magyar Tudományos Akadémia tisztségviselőit 3 évre választják, és csak egyszer lehet újra választani őket. Újragyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Például tésztát, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. Ezekből állítanak össze segélycsomagokat a tervek szerint mintegy 50.000 rászorulónak. A vásárlók a közvetlen környezetükben élő nehéz sorsú embereket segítik a felajánlásaikkal. A legutóbbi novemberi akció idején több mint 500 millió forintnyi adomány gyűlt össze. Földrengés volt hajnalban Horvátországban. A 4,1-es erősségű földmozgás Esztéktől 30 kilométerre a Kopácsi rét térségében történt hajnali 2:30 után, közölte a horvát szeizmológiai szolgálat. A rengést Szerbiában és Magyarországon is érezni lehetett, károkról és sérültekről nem érkeztek hírek. Óceánjáron terjed a hantavírus. A luxushajón 7 esetből 2-nél már azonosították a kórokozót. A betegek közül 3-an meghaltak, egy embert kritikus állapotban vittek kórházba. A fedélzeten 150-en utaznak, főként britek, amerikaiak és spanyolok. Az óceánjáró márciusban Argentínából indult, jelenleg a Zöld-foki szigeteknél horgonyoz. Napos idő lesz, csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sok felé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet, és szórványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ahogy ígértem, ebben az órában is felejthetetlen slágerek itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. Na nézzük, hogy milyen felejthetetlenek. Simply Red Stars, vagy éppen Backstreet Boys, Quit Playing Games. Jönnek majd ebben a sorrendben, de itt lesz Szakács Gergő is, és az Elkezdem, most pedig Avril Lavigne és a Complicated nyitja az órát. Én pedig csodás napot kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

country club either.

Best FM a legjobb zenék. A nap témája ma a karrierváltás lett. Az apropót pedig az adta, hogy egy 57 éves amszterdami tanárnő, aki az egyik üzleti egyetemen tanított, most hirtelen karriert váltott, és techno DJ lett, és imádja. Na de nem is akár hogyan, kitanulta a szakma csinyát, binyát, legalábbis az elmondása szerint, és most ezzel foglalkozik, és nagyon-nagyon élvezi. Szóval ez adta az apropót, hogy megkérdezem a hallgatókat, hogy ha karrierváltásra kerülne most a sor, akkor ki mire váltana? A mostani munkája vagy szakmája mi, és mi az, amire szívesen váltana? Ha csak máról holnapra kellene váltani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de ha valaki megosztaná saját tapasztalatát, mert hogy váltott már egy nagyot az elmúlt időszakban, vagy az elmúlt években, akkor nyugodtan jöhet a beszámoló. 0620 55 55 155 ide, vagy a Facebook oldalunkra, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek is. Na meg az LMC is, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Kigyulladt egy kamion korábban az M3-as autópályán Vásárosnamén felé 60-nál. Az 55-ös kilométernél a pálya adott oldalát le is zárták, kerülni pedig a 60-i csomóponton keresztül lehet, de most már az előző órai 2-3 kilométeres torlódáshoz képest 5 kilométeres a torlódás, ezt írták a hallgatók, úgyhogy biztos, hogy kell-e türelem, vagy a kerülőút. Ha valaki tud az utóbbiról, akkor a 0620 55 55 155-re írja meg, vagy hívjon fel. Az M0-as autóút keleti szektorában az M5-ös autópálya felé fénytörő hálót javítanak, Vecsés térségében méghozzá a belső sávban. A 38-as kilométernél folyik a munka, itt legalább hát egy 2-3 kilométeres lassacskán a torlódás itt is. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, várom az útinfókat. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

tengerparton áll. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána a Kompakt Diszkó és a Hősök dala Minden rendben.
2: Ami nyílnak a rózsák, semmi baj, ami szépek a lányok, semmi baj, ami fekete a kávé.
1: És az imádott E17 dal is, itt lesz az It's Alright.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnap már a történelem érettségi van soron. Halálos tűzeset történt Nógrádban, a nyári ruhákat vizsgálja a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Túl vannak a matematika írásbenin az érettségizők. Középszinten több mint 71.500-an, emelt szinten mintegy 8.300-an vizsgáztak. A középszintű feladatsorban egyebek mellett volt másodfokú egyenlet és függvényelemzés, de a gráfokról is kaptak kérdést a diákok. Holnap a történelem írásbelivel folytatódik az érettségi, csütörtökön angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak. Halálos lakástűz történt Nógrádban. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy társasházi lakásban keletkezett tűz Bátony terenén. A nappaliban felhalmozott hulladék kapott lángra. A tűzoltók az erkéről és a bejárati ajtóból oltották a tüzet, de az ott élő idős ember életét nem lehetett már megmenteni. A társasház többi lakására nem terjedtek át a lángok. Vizsgálják az eset részleteit. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők. A nyári ruházati termékeket és fehérneműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban. Jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve azt is nézik, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Pszichiátriai kezelés alatt állhatott a lipcsei gázoló. Az ámokfutó gyalogosok közé hajtott a Németváros egyik bevásárló utcájában. A Bild című lap arról írt, hogy az elkövetőt vasárnap még egy pszichiátriai osztályon kezelték, de elbocsátották, mert agresszívan lépett fel a többi beteggel szemben. A hatóságok nem erősítették meg az információt, eddig annyit közöltek, hogy politikai vagy vallási indíték nem merült fel, abban azonban határozottak voltak, hogy szándékosan cselekedett a férfi. Az incidensben ketten életüket vesztették, és sokan megsérültek. Halálos bányabaleset történt Kolumbiában. Sújtó légrobbanás következtében 9 bányász vesztette életét, 6 embert sikerült kimenteni. A bányahatóság közölte, hogy április elején szénpor és metán kibocsátás miatt a biztonsági intézkedések megerősítését ajánlották. A robbanás idején 600 méteres mélységben voltak a bányászok. Napos idő lesz, csak fátyolfelhők lehetnek az égen, esőre nem kell készülni, a szél viszont sok felé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet és szorványosan zápor, zivatar kialakulhat, csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után járunk lassacskán, 5 perccel, nagyon pörög ez a délután, és nagyon megy az idő, úgyhogy sűvítünk a munkaidő vége felé. A legjobb zenékkel, felejthetetlen slágerekkel, úgyhogy nézzük az E17 dalát, vagy inkább hallgassuk, jön mindjárt az It's Alright. Tayo Cruz pedig nyitja az órát, jön a Troublemaker, én Majoros Rita vagyok, szép délután mindenkinek.
0: Best FM, a legjobb zenék.

nem kopi. Best FM a legjobb zenék. A tegnapi magyar érettségivel még talán csak-csak megbirkóztam volna, de ez a mai matek azt hiszem feladta volna a leckét. Ugyebár ma a matekkal folytatódott az írásbeli érettségi, és a tájékoztatások szerint ugye két feladat sorból állt, vagy feladat labból. Az érettségi a középszintű, az elsőben 10-12 feladat volt. Azt írták, hogy itt nagyrészt egyszerű összefüggéseket, alapfogalmakat kértek számon, az időre pedig nagyon kellett figyelni, mert hogy 45 perc után az első részt az be is szedik. Viszont aztán volt egy második rész is, volt exponenciális, függvényes, gráfos feladat, aztán mediánt, kvartilist is kellett számolniuk. Ezen kívül halmazos, gráfos példa, valamint a kör egyenlete is szerepelt a példák között. Hát azt hiszem, nekem ezek így utóbbiak feladták volna a leckét. Na de kinek hogy sikerült, vagy hogy érzik? 0620-55-55-155, ha a mai érettségizők közül hallgatja valaki most a Best FM-et, nagyon-nagyon kíváncsi lennék. Illetve arra is, hogy önök annak idején hogyan birkoztak meg a matekkal. Nekem 4-es lett, de mondjuk sejtettem, hogy az lesz, sosem voltam 5-ös matekos, úgyhogy én a 4-essel egyébként teljesen jól meg voltam elégedve, de ez a mai tényleg nekem is feladta volna a leckét. Na jöhetnek a beszámolók, mellé pedig isteni zenék. Matek elé, közben, után, itt a Savage Garden és az I Want You a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zené. Korábban kigyulladt egy kamion az M3-ason Vásárosnamény felé 60-nál az 55-ös kilométernél. A pálya adott oldala még mindig zárva van, úgyhogy kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet, de a torlódás még így is legalább 5 kilométeres. Terelést építenek ki az M5-ösön Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán. A 91-es kilométernél mindkét sáv zárva van, úgyhogy a leálló sávon lehet autózni, itt is több kilométeres a torlódás. De van hírem az 51-es főútról is, Dunaharaszti térségében aszfaltoznak a 19-es kilométernél. Lezárás van, félpályás még hozzá, és több kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Nagyon-nagyon jó utat, kitartást és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: I'm living in a song. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elindult az idei szamóca szezon, a koraszülöttekért futottak Zalában, döntőbe jutottak a kölcseisek az innovációs olimpián. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Elindult az idei szamóca szezon, a fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban, a szabadföldi termesztésből származó gyümölcs pedig május közepétől érik, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát, sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület, a tavalyi termés mennyiségre számítunk,

0: az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elég arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
1: A zalaegerszegi vásárcsarnokban is megjelent már a magyar fóliás eper, míg a szabadföldi termesztésűre egyelőre várni kell, írja a ZAOL. A nagykanizsai piacon a hazai gyümölcsöt a hét második felére ígérik, addig a görög szamócához lehet hozzájutni. Csaknem 1000-en vettek részt a jubileumi jótékonysági futáson, amelyet a koraszülött mentő és gyermekintenzív alapítvány szervezett. A 66 kilométeres váltófutás a zalazóni járműipari tesztpálya területéről indult, és több zalai települést érintve haladt végig a dombvidéken. A mezőnyben egyéni indulók, baráti társaságok és munkahelyi csapatok is rajthoz álltak. A másodszor is célba érünk, legelszántabb résztvevői egészen Keszthelyig futottak, ahol az idei évben vadpörkölttel és édeslepénnyel várták őket, írja a zaol.hu. Országos sikert értek el a Kölcsey Ferenc gimnázium tanulói. A zalaegerszegi intézmény két csapata is bejutott a tudományos és innovációs olimpia döntőjébe. A több mint 500 nevezőt felvonultató versenyen egy részletes pályamunkával és egy rövid bemutató videóval kellett bizonyítaniuk a diákoknak. Ma megnövekszik felettünk a felhőzet, de csapadék nem várható. Holnaptól azonban záporokra, elszórtan zivatarokra készülhetünk. A nappali maximum hőmérséklet 23-25 fok lehet, éjjel átlagosan 12 fokig hűl le a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután kívánok, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérik a nap második felét. Béni Meddia vagyok, jönnek a legfrissebb városi hírek, és egymás után a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb slágerei, hiszen ezt az órát is megtöltöttem már a kedvencekkel. Tarts velem!
2: 88.9 Best FM.

FM a legjobb zenék. Kevés zavarok dolog van annál, mint amikor a saját kertedben, teraszodon, vagy akár erkélyeden sem érzed igazán, hogy magadban lehetsz. Egy túl közeli szomszédos terasz, felső emeleti rálátás, közös kerítés, vagy egyszerűen egy túl nyitott telek könnyen elveheti azt az érzést, amiért a kültéri tér valójában létrejött, a nyugalmat. Ilyenkor sokan automatikusan magasabb kerítésben, drága árnyékolásban, vagy gyors, de vizuálisan nehézkes megoldásokban gondolkodnak, pedig sok esetben létezik egy természetesebb, szebb és hosszú távon kifinomultabb alternatíva is, a tudatos növényválasztás. A jól megválasztott takaró növényzet nem csak eltakar, szűri a látványt, lágyítja a teret, csökkentheti a vizuális zajt, karaktert ad a kertnek, és úgy teremthet privát szférát, hogy közben nem zárja börtönszerű keretek közé a teret. Sokszor nem az a cél, hogy teljesen kizárjuk a külvilágot, hanem hogy végre mi döntsük el, hogy mennyit látunk és mennyit látnak belőlünk. Na de milyen növények takarnak jól a szomszédok ellen? A valóban jól működő takaró növények nem pusztán magasak, fontos a lombsűrűség, a növekedési habitus, a télállóság, a gondozási igény és az is, hogy mennyire illenek a kert stílusához. A sűrű lombú rétegzett vagy intelligensen vezetett növények sokszor természetesebb és esztétikusabb privát szférát adnak, mint egyetlen tömör kerítés. Például próbáljuk ki a bambuszt, az sokak számára vonzó megoldás. Próbáljuk ki a portugál babér egyet, kifinomultabb, mint a klasszikus sövény, vagy ott van az oszlopos gyertyán, természetesebb térhatást ad, aztán a miskantusz és magasabb díszfüvek lágyabb privát szférát adnak, és a klematis vagy lonc, amikor felfelé is lehet takarni, akkor ezt a növényt érdemes választani. Síkban nevelt fák a prémium térhatárolásért pedig tökéletesek lehetnek, vagy akár a japán kecskerágó. Érdemes szétnézni. Én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. Az M4-esen például Monor térségében új terelést építettek ki, pihenőhelyet építenek, a Budapest elé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot zárták le. Aztán az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot, jelenleg csak a Budapest elé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, ez okozza a torlódást a Röszke felé vezető oldalon, a le- és felhajtóág sem használható. Az M6-oson pedig a 18-as kilométernél lévő Érdészak csomópont környezetét átépítik, ezért az M0-as felé vezető oldalon a le- és felhajtóágat is lezárták, a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat, a Pécs felé vezető oldalon a 18-as és a 22-es kilométer között, a Budapest felé vezető oldalon a 22-es és a 20-as kilométer között mind a két oldalon a belső sávot zárták le. A forgalmat a külső sávra terelik. Óvatosan, arrafelé is jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Retro busz hódította meg a majálist az Alaszentgróton, elindult a hajózási nagyüzem a Balatonon, helikopterrel védekeztek a fagy ellen egy zalai gyümölcsösben. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Retro autóbusszal érkezett Zalaszentgrótra a majális vendége, a közúti közlekedés emlékekért alapítvány csapata. A legendás típus sokakat visszarepített a múltba, a nosztalgia utazás az esemény egyik legnépszerűbb programelemele.

0: A május 1-i programon a klasszikus Icarus élményt egy olyan járművel lehetett átélni, amely több mint 2 évtizeden át szolgált a közösségi közlekedésben, mondta el rádiónknak Kanizsai Máté, a szervezet alapítója.
1: Ez egy próbálkozás volt az Icarus részéről a korábbi típusokat megújítani, új típus kifejlesztésére nem költeni és így értékesíteni. Úgyhogy ezek az autóbuszok különükben laikus számára is felismerhető, belterében például teljes mértékben a klasszikus Icarus élményt hozza. Az alapítványban tulajdonképpen mindenki valamilyen tömegközlekedési vállalatnál dolgozik. Adó 1%-on keresztül az autóbusz felújítására, kiállításokra és a hasonló, mint például most az Alaszeuróton a felvonuláson való részvétel. Be tudjuk csatornázni a költségeket.
0: A már elérhető járatok mellett újabb balatoni kikötők kapcsolódtak be a menetrendbe. Az első májusi hétvégén már Balatongyörök, Balatonmária fürdő és Szigliget is indított hajókat. Pünkösdre tovább bővül a kínálat, így a május rendkívül erős forgalmat hozhat, tudtuk meg Weigl Gábortól, a Bahart vezérigazgatójától. Helikopterrel próbálták megvédeni a termést a fagy ellen egy zalaszántói gyümölcsösben. A május 1-ére virradó éjszakán -2 fok alá süllyedt a hőmérséklet, ami védekezésre kényszerítette a termelőket. A Heliforce helikopterét vetették be, amely a melegebb felső légrétegeket keverte össze a hideg levegővel, így csökkentve a fagykárt. Szükség esetén füstöléssel is védekeznek, amely védőréteget képez a növények felett. A termelők szerint a kiesés elkerülhetetlen, de bíznak benne, hogy a termés nagy része megmarad, és jó minőségű gyümölcsöt tudnak majd betakarítani, olvasható a Zaolon. Ma megnövekszik felettünk a felhőzet, de csapadék nem várható. Holnaptól azonban záporokra, elszórtan zivatarokra készülhetünk. A nappali maximum hőmérséklet 23-25 fok lehet, éjjel átlagosan 12 fokig hűl a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután, Zalaegerszeghez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Bénémet Dia vagyok, és a következő percekben is hozom Zalaegerszeg legfrissebb és legérdekesebb híreit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek legtöbb slágereit hallgatjuk. Maradj velem, és rádiózzunk együtt ma is.
2: 88.9 Best

Best FM, a legjobb zenék, allergiások, figyelem, az elkövetkező időszak a pollen szezon egyik legnagyobb terhelésű szakasza. A pollen terhelés erősödik, újabb allergiének virágzása indul el és éri el a tüneteket okozó szintet. A platán pollen koncentrációja magas szintet érhet el, a nyíri, a fűzé és a tölgyé pedig közepes tartományban alakulhat. A ciprus és cicafélék, a kőr és a juhar, a nyár, a gyertyán, a dió, a komlógyertyán, az ostorfa, a bükk és az eperfa félék virágpora alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a mogyoró, az éger és a szél pollenje, ugyanakkor a sásfélék és a fenyőfélék pollenje is. Helyenként a pázsit fűfélék virágpor szemei is megjelentek a levegőben, de még alacsony koncentrációban. A kültéri allergén gombák spóraszáma alacsony szintet ér el. Kitartás az allergiásoknak. A legjobb zenéket adom cserébe itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk. Az M7-esen például a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, a Balaton felé haladókat az 50-es és az 59-es kilométer között a külső és a leálló sávra terelik. A főváros felé közlekedők a külső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladhatnak. A terelésre sárga villogó fénysor hívja fel a figyelmet. Nagyon óvatosan kell közlekedni az M30-ason és a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon. Felső Zsolza térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolatfelújítás miatt a külső sávot lezárták. Ott a 29-es kilométernél lévő Miskolc kelet Tornyos-Németi Sátoraljaújhely csomópontban a lehajtóágat megnyitották, de a felhajtóág továbbra is zárva van. A terelőutat sárga táblák jelzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, már készülnek a zalai vendéglátósok a fagyi napra. A Pannontükör jubileumát ünnepelték Egerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a NéBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: A 2025-ös adatok alapján vármegyénk közepes kockázati besorolást kapott. Zalán kívül a szomszédos Vas és Veszprém is ebbe a kategóriába tartozik. Hamarosan ismét megrendezik a Magyar Fagylalt napját, amelyhez idén legalább 300 cukrászda és fagylaltozó csatlakozik országszerte. A résztvevő helyeken négyféle fagylalt lesz elérhető féláron. Zalából eddig egy zalaegerszegi, egy nagykanizsai, egy puszta szentlászlói és két hévízi fagyizó jelezte, hogy csatlakozik a kezdeményezéshez május 8-án. Jubilált a kultúra meghatározó fórum a Zalában. A Pannontükör 30. születésnapján a zalaegerszegi könyvtárban köszöntötték az alkotókat. A regionális művészeti lap 1995-ben indult, és azóta is a térség irodalmi, képzőművészeti és zenei életének sokszínűségét mutatja be. A szerkesztőség célja, hogy a hagyományokat megőrizve, mégis folyamatosan megújulva szólítsa meg az olvasókat. A kiadvány ma már online is elérhető, adta hírül a Vármegyei Napilap. Ma megnövekszik felettünk a felhőzet, de csapadék nem várható. Holnaptól azonban záporokra, elszórtan zivatarokra készülhetünk. A nappali maximum hőmérséklet 23-25 fok lehet, éjjel átlagosan 12 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot mindenkinek, ez a Best délután itt a Best FM-en, a legjobb zenékkel, a mikrofonnál Bénémet Di, a friss helyi érdekességekkel, aktuális hírekkel, és persze rengeteg olyan slágerrel a 90-es és a 2000-es évekből jövök majd, amiket biztosan kívülről fúj mindenki. Úgyhogy jöhet a hangerő, indulunk!
0: 88.9 Best

Best FM a legjobb zenék. Új e-mailes csalásra figyelmeztetnek a szakértők, amelyen magyarországi állampolgárok érzékeny adatait próbálják megszerezni a rossz indulatú felek. A bűnözők olyan e-maileket küldenek ki a Gmail fiókkal rendelkező felhasználóknak, amelyek első pillantásra hivatalosnak tűnnek, és amelyben azt állítják, hogy a címzetnek hamarosan lejár a tajkártyája. Az üzenetben arra is kitérnek a csalók, hogy emiatt nem lesz lehetséges a térítésmentes egészségügyi ellátás igénybevétele, a receptek kiváltása, a táppénz igénylése, valamint az európai egészségbiztosítási kártya igénylése. Azért különösen veszélyes a csalás, mert a Gmail spam szűrője még nem ismeri fel ezt az új csaló levelet, ezért jó eséllyel nem a spamek, hanem a beérkező levelek között landolnak. Gyanakvásra adhat okot azonban, hogy a tajkártyának a valóságban nincs lejárati dátuma, valamint hogy a levélben található hivatkozás nem egy .hu-ra, hanem .com-ra végződő oldalra irányít, annak ellenére, hogy a magyar közigazgatási szervek azonban mindig a .hu domain végződést használják. Az adathalász oldalon a gyanútlan felhasználók összeszemélyes adatát, valamint a tajszámát is elkérik, emellett egy minimális 578 forintos összeg megfizetésére is rá akarják venni. Az így megadott adatokkal a csalók hozzáférhetnek az áldozat bankfiókjához is, és hatalmas pénzügyi károkat okozhatnak, úgyhogy figyeljünk erre oda, és közben is hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten.

ki a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Best FM, a legjobb zenék, útinfokkal folytatjuk. Az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. Aztán ugyancsak az egyes főúton, Ács településen és a térségében csatornáznak, a 94-es és a 95-ös kilométer között útszükület van érvényben, de alkalmanként a félútpályát is lezárhatják. A 2-es főúton pedig Gödbel területén a 24-es kilométernél a buszmegállót újítják fel, útszükület mellett dolgoznak, nagyon kell figyelni, a 4-es főúton és Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszükület van érvényben. Ami pedig a 10-es főutat illeti, több helyen is útszükületre kell számítani, építési munkák miatt Solymár térségében a 16-os és a 17-es kilométer között, valamint Pilisvörösváron a 18-as kilométernél. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Spirit FM, a legjobb zenék. Véget ért már, a Best Deal után át is adom a helyemet White Boynak, úgyhogy érdemes maradni, én pedig köszönöm a mai figyelmet, és Béni Meddiát hallottad. Szép estét mindenkinek, ciao.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még rendelkezhetünk adónk 1%-áról. Ismét gyűjtést indít az Élelmiszerbank. Nem tesz jót, ha csak negatív híreket görgetünk. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már csak nem 700 ezeren rendelkeztek adójuk 1+1%-áról online. A NAV adatai szerint további 190 ezre már megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2 100 000 éltek a lehetőséggel, összesen 42 milliárd forint jutott így civil szervezetekhez, vallási közösségekhez és a Nemzeti Tehetségprogramhoz. Újra élelmiszergyűjtés szervez a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 településen, több mint 430 áruházban várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A beérkező adományokból segélycsomagokat állítanak össze, amelyekkel mintegy 50 000 rászorulót segítenek. A szervezők hangsúlyozzák, a közvetlen környezetünkben élő, nehézsorsú embereket tudjuk így támogatni. A legutóbbi novemberi akcióban több mint 500 000 000 forint értékű adomány gyűlt össze. Bővítette a szőlőkabóc elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák így többféle készítményt használhatnak a kártevő visszaszorítására. Idéglenes engedéllyel már a biogazdálkodásban alkalmazható szerek is elérhetők, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a hivatal növényvédelmi igazgatója.
2: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a NÉBI. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető területnagyságot, a kezelések számát, viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
1: Egyre többen esnek a doomscrolling csapdájába, vagyis amikor valaki folyamatosan negatív híreket görget a közösségi médiában. Egy friss kutatás szerint ez nem ártalmatlan szokás, növelheti a szorongást, a bizalmatlanságot és torzítja a világról alkotott képet. A kutatók azt javasolják, érdemes tudni,

0: óvatosan korlátozni a közösségi média használatát. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délnyugat felől egyre vastagabb gomoly felhőzet érkezik, eleinte a Dunántúlon, majd többfelé számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is. A csúcs hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Csütörtökön a reggeli csapadék után átmenetileg felszakadozik a felhőzet, de délután ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok. Pénteken gomoly felhők zavarhatják a napsütést, elszórtan eső is előfordulhat. Úgy tűnik, szombaton a változó felhőzet mellett több órás napsütés várható, helyenként záporokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mire elég 120 perc? Hát, hogyha a legnagyobb funky klasszikusokat akarjuk lejátszani, akkor sok mindenre. Nem mindegy, azért megpróbálkozunk vele. 6-7-én Whiteboy 7-től DJ Hangya a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Tegnap nem sokkal 7 óra előtt küldte a 0655551155-ös Viber számunkra Barna az üzenetet, hogy óriási a mai nácsért, 20 perce hazaértem, de még mindig a kocsiban ülök. Köszi, Barna. Hát akkor inkább Barna családjának mondanám, hogy esetleg Barna 7 óra magasságában nem kerülne elő, akkor tessék megnézni az autóban. Hogyha szereti a funkit, akkor szerintem ma is ott fog ülni legalább egy 20 percet, fél órát, mert hogy minden kedden a legnagyobb funk himnuszok pörögnek itt a Besten a Night Shift-ben az első 120 percben. Hattól velem White Boy-jal 7-től keddi rezidensünkkel DJ Hangyával a lemezjátszók mögött.

említettem korábban. Best FM Night Shift, Facebookon és Instagramon így vagyunk megtalálhatóak, és ami még nagyon fontos és mindig visszatérő kérdés, az pedig ugye a Mixcloud, a Night Shift lemezlovasok korábbi mixeit a Mixcloudon találjátok meg. Hogyha az én korábbi mixeimet szeretnétek visszahallgatni, akkor mixcloud.com/DJ Whiteboy.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És Funkival innen folytatjuk pár perc múlva, pontosabban Funkival és Hadnyával, keddi rezidensünkkel, aki birtokba veszi a lemezjátszókat, és 7 és 8 között nem is adja oda senkinek. Szóval picikét szuszanunk, és pár pillanat múlva jövünk vissza, senki ne menjen sehova. Here it is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: alacsony idő jöhet némi esővel, az eperárusokat ellenőrzik a fogyasztóvédők, robbanás történt egy kínai tűzijátékgyárban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az idéglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta el rádiónknak Hegyman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
0: Új korszak kezdődhet a Magyar Tudományos Akadémián a frissen megválasztott elnök szerint. Pósvai Mihály úgy fogalmazott, a kormányváltással új horizont nyílik az intézmény előtt, és erősödhet az együttműködés a döntéshozókkal. Az új elnök kerekasztal egyeztetést kezdeményezne a kutatóhálózat jövőjéről, valamint rendezné az akadémiától korábban leválasztott intézetek helyzetét. A cél az, hogy stabilabb, kiszámíthatóbb működési környezet jön létre a magyar tudomány számára. Közép-Kínában legalább 21 ember meghalt és több mint 60-an megsérültek, miután robbanás történt egy tűzijátékgyárban. A baleset az ország egyik legfontosabb tűzijátékipari központjában volt. A robbanás súlyos károkat okozott az üzemben, a hatóságok még keresik az eltűnteket. A kínai elnök vizsgálatot rendelt el, és felszólította a hatóságokat, hogy derítsék ki a tragédia okát. Kínában korábban is történtek hasonló ipari balesetek a tűzijátékgyártás során. Spanyolországban idén 677 szabadvízi strand kapta meg a kiváló minőséget jelző kékzászlót. Ez 35-tel több a tavainál. A legtöbb elismerést Valencia tartomány szerezte. A minősítés a víz tisztaságát, a strandok felszereltségét és a szolgáltatásait is értékeli. Spanyolország továbbra is világelső, a kékzászló strandok mintegy 15%-a ott található. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délelőtt még napos, fátyó felhős idő várható, majd délután nyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, és később zápor, zivatar is kialakulhat. A déli szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csütörtökön erőteljes gomoly felhő képződés jön több helyen záporral, zivatarral, főként keleten. Úgy tűnik, péntektől vasárnapig marad a nyárias gomoly felhős idő több-kevesebb napsütéssel, elszórtan záporokkal, zivatarokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Életünk legjobb zenéi a Best FM-en. A Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. DJ Hangya.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megérítik a szúnyogokat a Balatonnál. Átlagos nehézségű volt a matek érettségi a pedagógusok szerint. A nyári ruhákat vizsgálja a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. A déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért kellenek a megelőző kezelések. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.

0: rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
1: Átlagos nehézségű volt az idei matematikai érettségi. A távirati irodának nyilatkozó pedagógusok szerint a feladatsor jól lefette a tananyagot, nem voltak benne váratlan vagy szokatlan példák. Az első rész inkább az alapokat mérte, a második viszont már több gondolkodást és szövegértést igényelt. A diákok visszajelzései alapján a feladatlap megfelelt az előzetes várakozásoknak. Az érettségi holnap történelemmel folytatódik. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők, a nyári ruházati termékeket és fehérneműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban. Jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve azt is nézik, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Lakóházba csapódott egy kis repülőgép Brazília délkeleti részén. A gép röviddel a felszállás után vált irányíthatatlanná, és egy háromszintes épületbe zuhant. A balesetben három ember meghalt, köztük a pilóta és a másodpilóta, több utas pedig megsérült. A hatóságok szerint a repülő São Paulo-ba tartott, a baleset okát még vizsgálják. Kissé változékony időre számíthatunk a következő napokban. Jönnek a részletek az időjárás jelentésben. Holnap délnyugat felől egyre vastagabb gomoly felhőzet érkezik, eleinte a Dunántúlon, majd több felé számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is. A csúcs hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Csütörtökön a reggeli csapadék után átmenetileg felszakadozik a felhőzet, de délután ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok. Pénteken gomoly felhők zavarhatják a napsütést, elszórtan eső is előfordulhat. Úgy tűnik, szombaton a változó felhőzet mellett több órás napsütés várható, helyenként záporokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy anno Csoki is mondta az üvegtigris második részében, este elvesztette, reggelre megtalálta. Náluk ugyanez lesz a helyzet a következő órában a szerelemmel. Nem tudom, hogy elvesztette a Black Eyed Peas, minden esetre nem találja a szerelmet, úgyhogy jön majd a Where is the Love, de óriási mázli, hogy Heavy D, ő pedig megtalálta. Now that we found love, hamarosan ez is érkezik.
3: Ez a Night Shift a best

Last FM a legjobb zenék. A Lighthouse Family első albumának, az Ocean Drive-nak első elkészített adagját, CD-t és kazettát olyan nehezen sikerült eladni, hogy a kiadó egy időre le is vette ezt az albumot a katalógusból. Aztán egy évvel később meg már annyit kellett belőle készíteni, hogy végül 6-szoros platina lett belőle. Úgyhogy jöhetett a folytatás, a Postcards from Heaven. Erről érkezik most a High itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. A két héttel ezelőtt bemutatott Michael Jackson életrajzi mozifilmmel a Michael-lel kapcsolatban a legtöbben azt rótták fel hibának, hogy nem volt elég bevállalós, és azokat a témákat, amelyek mind a mai napig érdeklik, nem csak a Michael Jackson rajongókat, hát nem nagyon érintett a film. Viszont abban meg mindenki egyöntetű véleményen volt, hogy Jackar Jackson zseniális Michael Jacksonként. Szóval lehet, hogy kinéznek egy

Best FM, a legjobb zenék. Háromtagú fiúzenekarként indultak, aztán csatlakozott hozzájuk Fergie, majd pár évvel később kivált a zenekarból Fergie, úgyhogy most jelenleg felállását tekintve ugyanott tart a Black Eyed Peas, ahonnan elindultak. Egész sok helyen lehet őket látni így a Fergie nélküli verzióban idén nyáron. Koncertezni fognak majd Norvégiában, Svédországban, Lengyelországban, Dániában és a hozzánk közeli Szlovákiában és Horvátországban is.

Best FM a legjobb zenék tavaly ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. A most érkező Ashwad nem ültek a papírjukon, tavaly tavasszal végig turnéztak az Egyesült Királyságban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Beköszönt a kissé változékony idő, még rendelkezhetünk adónk 1%-áról, ismét gyűjtést indít az Élelmiszerbank. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már csak nem 700 ezeren rendelkeztek adójuk 1+1%-áról online. A NAV adatai szerint további 190 ezeren már megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2 100 000 éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint jutott így civil szervezetekhez, vallási közösségekhez és a Nemzeti Tehetségprogramhoz. Újra élelmiszergyűjtés szervez a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 településen, több mint 430 áruházban várják a tartós élelmiszer felajánlásokat.

0: Érkező adományokból segélycsomagokat állítanak össze, amelyekkel mintegy 50 ezer rászorulót segítenek. A szervezők hangsúlyozzák, a közvetlen környezetünkben élő nehézsorsú embereket tudjuk így támogatni. A legutóbbi novemberi akcióban több mint 500 millió forint értékű adomány gyűlt össze. Bővítette a szőlőkabóc elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák így többféle készítményt használhatnak a kártevő visszaszorítására. Idéglenes engedéllyel már a biogazdálkodásban alkalmazható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hivatal növényvédelmi igazgatója.
1: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a NÉBIK. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető területnagyságot, a kezelések számát, viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
0: Egyre többen esnek a doom scrolling csapdájába, vagyis amikor valaki folyamatosan negatív híreket görget a közösségi médiában. Egy friss kutatás szerint ez nem ártalmatlan szokás, növelheti a szorongást, a bizalmatlanságot és torzítja a világról alkotott képet. A kutatók azt javasolják, érdemes tudatosan korlátozni a közösségi média használatát. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délelőtt még napos, fátyol felhős idő várható, majd délután nyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, és később zápor, zivatar is kialakulhat. A déli szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csütörtökön erőteljes gomoly felhő képződés jön több helyen záporral, zivatarral, főként keleten. Úgy tűnik, péntektől vasárnapig marad a nyárias gomoly felhős idő több-kevesebb napsütéssel, elszórtan záporokkal, zivatarokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hát ez a mostani időjárás marad velünk egész májusban, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy az idei nyár az tényleg jó hosszú lesz. Pont olyan hosszú, mint ahogy Kid Rock is énekel róla az első dalban az óra legelején. Jó, majd az All Summer Long nem sokára, de itt lesz még a Jump, a Criss Cross-tól, a Shy Guy, Diana King-től, és a Flawless George Michael-től.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék. Elvileg a Freedom Williams-el jelenleg is turnézó énekesőnek van hangja. Nem is rossz. Ettől függetlenül azért az élő fellépéseken biztos, ami biztos, az eredeti női vokára szoktam.

Best FM, a legjobb zenék. A holnapra ígért záporok, zivatarok ellenére is jobb időnk lesz, mint ma. 26 fokos nappali maximumra lehet számítani, és már éjszaka sem lesz olyan hideg. 14 fok alá már akkor sem megy a hőmérő pigany szállal. Jön a kosínes a hágyú.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Változékony idő jöhet némi esővel, az eperárusokat ellenőrzik a fogyasztóvédők, Spanyolország vezeti a kék zászló strandok listáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az idéglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta el rádiónknak Egyman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország minőség

0: akár nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
1: Új korszak kezdődhet a Magyar Tudományos Akadémián a frissen megválasztott elnök szerint. Pusvai Mihály úgy fogalmazott, a kormányváltással új horizont nyílik az intézmény előtt, és erősödhet az együttműködés a döntéshozókkal. Az új elnök kerekasztal egyeztetést kezdeményezne a kutatóhálózat jövőjéről, valamint rendezné az akadémiától korábban leválasztott intézetek helyzetét. A cél az, hogy stabilabb, kiszámíthatóbb működési környezet jön létre a magyar tudomány számára. Közép-Kínában legalább 21 ember meghalt és több mint 60-an megsérültek, miután robbanás történt egy tűzijátékgyárban. A baleset az ország egyik legfontosabb tűzijátékipari központjában volt. A robbanás súlyos károkat okozott az üzemben, a hatóságok még keresik az eltűnteket. A kínai elnök vizsgálatot rendelt el, és felszólította a hatóságokat, hogy derítsék ki a tragédia okát. Kínában korábban is történtek hasonló ipari balesetek a tűzijátékgyártás során. Spanyolországban idén 677 szabadvízi strand kapta meg a kiváló minőséget jelző kék zászlót. Ez 35-tel több a tavainál. A legtöbb elismerést Valencia tartomány szerezte. A minősítés a víz tisztaságát, a strandok felszereltségét és a szolgáltatásait is értékeli. Spanyolország továbbra is világelső, a kék zászló strandok mintegy 15%-a ott található. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délelőtt még napos, fátyol felhős idő várható, majd délután nyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, és később zápor, zivatar is kialakulhat. A déli szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csütörtökön erőteljes gomoly felhő képződés jön több helyen záporral, zivatarral, főként keleten. Úgy tűnik, péntektől vasárnapig marad a nyárias gomoly felhős idő több-kevesebb napsütéssel, elszórta a záporokkal, zivatarokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Párizs-Budapest tengelyen fogunk mozogni a következő 60 percben itt a Besten. Pestet majd a tankcsapda fogja megénekelni, Pesten megjelent Isten. Párizsból pedig egy igazi karnevállal jelentkezünk Dario G-nek köszönhetően. A karnevál, de Pári előtt érkezik már is a The Pussycat Dolls, a Buttons-el itt a Besten.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Hát nem a szokványos hütteparti volt az, amit május 2-án az ausztriai Ischigl Ski Centrumban a záró hétvégén lenyomott Christina Aguilera. Tele volt a hegy emberekkel, hallom már. Csak én nem voltam ott. Ain't no other man, Christina Aguilera érkezik itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Volt már Mentor a francia és a spanyol Voice-ban, és az olasz X-faktorban, de hát nyelvtudása alapján akár még mehetne a kínai X-faktorba, meg mondjuk az arab Voice-ba is, mert hogy ilyen nyelveken is beszél a most érkező Mika. Jön a Big Girl itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Július 3, ez a hivatalos megjelenési dátuma az új Madonna nagylemeznek, a Confessions 2-nek, amelyről ugye két kislemez már ismert. Az augusztus 18-án bemutatott I Feel So Free és a Sabrina Carpenterrel közösen készített Bring Your Love. Most Britnivel érkezik Madonna.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hát a teljes csapat, mármint hogy a TLC, a Salt & Pepper és az En Vogue így együtt, úgy, ahogy Amerikában fog turnézni, nálunk nem lesz majd látható és hallható, de ezért a TLC-t külön Norvégiában, Dániában, Svédországban, Olaszországban és Angliában is el lehet majd kapni idén nyáron, meg nálunk a következő órában a No Scrubs-zal.
1: Ez a Night Shift a best

Best FM a legjobb zenék, ugyan van 5 nagy lemeze, ettől függetlenül azért a széles nagy közönség szerintem talán ha 2 Rozalla slágert fel tud sorolni. Viszont ez a 2 sláger akkora, hogy ennek köszönhetően 2016-ban a Billboard magazin beválogatta őt minden idők 100 legsikeresebb dance előadója közé. Jön Rozalla és az Everybody's Free.

Best FM, a legjobb zenék 2002 tavaszán alakultak, aztán első nagy sikerű kislemezők után végig turnézták a nyarat meg az őszt, és valamikor az év végén gyorsan fel is oszlottak. Gyakorlatilag tovább tartott a nagy lemezüket végighallgatni, mint hogy ahogy ők léteztek. Mindezt egy olyan albummal, amelyből 12 dalból 10 Madonna átdolgozás volt. Madhouse, Like a Prayer, ezért itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Best FM a legjobb zenék, hát lehet, hogy a Deja Vu nem tudja befejezni, én igen. Itt, most zárom ezt a mai keddet. Holnap szerda pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd a szerda esti nácsív, tehát DJ Effendi lesz az, aki csatlakozik hozzám. I can't stop! Ez jön, én megmegyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. We shouldn't have left you. Without a dope.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.